0: Hit Radio Študent.
1: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.

Poslušate Radio Študent. Na frekvencah 89,3 MHz UKV v stereomehaniki.